0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Break. Oh, yeah. 96.4
2: BFM. Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Bass FM, Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
2: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Base FM Rap, Hip-Hop, R&B Mixben.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Rajten kívül is. bsfm.hu.
1: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok.
2: Hát csak egy is
1: kellett
3: neki meg egy 10 gondolat. Ez így nem mehet.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Bro, vágod, ez a 96.4 Base FM. Base FM.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Bizki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Bemutatják a jövő évi költségvetést. Új sószórókocsik állnak munkába. Változik a balatoni komp menetrendje. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
1: Erős időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon eredhet el az eső. Hajnalban főleg a Dunától keletre lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű. Maximum északkeleten szemerkélhet. Akár 20 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 95.4
1: Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Kiss FM.

minden alkalom. Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom. De ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz. Ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem. Amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első. Úgyhogy te mész.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Áttörés a kárpátaljai magyarok ügyében. Baj van a játékmarkolóval, több ezer fiatal önkénteskedett. A mikrofonnál Gál Ildikó. Fordulat Kárpátalján.

0: Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken zajló oktatásról szóló törvényt. Ezzel a kárpátaljai magyar kisebbség jogai is erősödhetnek Ukrajnában. Ez volt a feltétele annak, hogy hazánk ne blokkolja a szomszédos ország uniós csatlakozási folyamatát. Az új szabályozás szélesebb lehetőséget biztosít a magyar nyelv használatára az oktatásban és az iskolai kommunikációban, külön jogi védelmet nyújt a nemzetiségi iskoláknak, és garanciákat teremt az anyanyelvi tanulmányok folytatására. Súlyos látáskárosodást okozhat egy Temun árult játékmarkoló. A terméket ezért visszahívják. A fogyasztóvédők szerint az árucikk alján található kéklet sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, olyannyira, hogyha egy gyerek belenéz a kibocsátott fénybe, maradandó retinasérülést szenvedhet. A hatóság ezért azt kéri, hogy aki vásárolt a játékból, ne használja. 72 óra kompromisszumok nélkül a katolikus, református és evangélikus egyház akciójában több mint 7000 fiatal önkénteskedett. Október 8-a és 11-e között országszerte és csaknem 100 erdélyi településen teljesítettek szolgálatot, például idősek otthonában tartottak kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, virágot ültettek, iskolákat és óvodákat dekoráltak. A legtöbb segítő Szabolcs-Szatmár Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakozott az eseményhez. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak.
0: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk, esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Nip Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek nagyon kellemes kedreggelt. A mikrofonnál Erti, tartsatok velem ma is, amivel nyitok, jön Dash, érkezik a Winnie Pooh, mindenkinek.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper keddet mindenkinek. Megyünk tovább hazai vonalon, méghozzá egy terápiás dallal. Tulajdonképpen a saját fájdalmait engedi ki ebben a dalban, viszont a végeredmény az nagyon szuper lett. Manuel, Dr. Torz.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ugyanaz a dallam a tavaszi széllel, kanabi levéllel töltve pipám, a baba éjfeketében, Amazon édenkertben, de bűnbe borult a világ. Érkezik 2025. augusztus 4-én megjelent dal, amely tulajdonképpen felrobbantotta a nyarat, azóta is kitart a lendület, jóval 26 millió felett nézitek, és nagyon-nagyon szeretitek. Több olyan komment is van a videó alatt, hogy ahány lájkot kap, annyiszor hallgatom meg, és a többi. Szóval érkezik egy bomba, a Dash Young Fly, Oh Mama, füleket hegyezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Bemutatják a jövő évi költségvetést. Új sószórókocsik állnak munkába. Változik a balatoni komp menetrendje. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és pórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
3: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
2: Derűs időnk van, a csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon eredhet el az eső. Hajnalban főleg a Dunától keletre lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, maximum északkeleten szemerkélhet, akár 20 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy szójáték, egyrészt utalás a California Agoura Hills városa, ahol Doja Cat felnőtt, másrészt az agorafília kifejezésre utal, ami a nyilvános helyek, a tömeg szeretetét vagy a szexológiában nyilvános helyeken történő intim együttlét iránti vonzalmat jelenti. Eldöntitek, melyikre gondolatott a költő. Jön Doja Cat, Agoura Hills, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnő kedvet minden vészesnek és balesetmentes haladást egész napra. Már is mondom az infókat. Lezárásra kell készülnötek a 13. kerületben a Párkány utcában, úgyhogy ez az info jó jön, hogyha erre van dolgotok. Jön Bruno és Spa 2-se, érkezik a Paranoiás. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pen-

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posti track, a főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit. Itt a kedvenc rádiótól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Itt vannak az alzanapok!
3: Az alzanapok?

0: most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
3: Áttörés a kárpátaljai magyarok ügyében. Baj van a játékmarkolóval, több ezer fiatal önkénteskedett. A mikrofonnál Gál Ildikó. Fordulat Kárpátalján, elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken zajló oktatásról szóló törvényt. Ezzel a kárpátaljai magyar kisebbség jogai is erősödhetnek Ukrajnában. Ez volt a feltétele annak, hogy hazánk ne blokkolja a szomszédos ország uniós csatlakozási folyamatát. Az új szabályozás szélesebb lehetőséget biztosít a magyar nyelv használatára az oktatásban és az iskolai kommunikációban, külön jogi védelmet nyújt a nemzetiségi iskoláknak és garanciákat teremt az anyanyelvi tanulmányok folytatására. Súlyos látáskárosodást okozhat egy Temun árult játékmarkoló. A terméket ezért visszahívják. A fogyasztóvédők szerint az árucikk alján található kéklet sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, olyannyira, hogyha egy gyerek belenéz a kibocsátott fénybe, maradandó retinasérülést szenvedhet. A hatóság ezért azt kéri, hogy aki vásárolt a játékból, ne használja. 72 óra kompromisszumok nélkül a katolikus, református és evangélikus egyház akciójában több mint 7000 fiatal önkénteskedett. Október 8-a és 11-e között országszerte és csaknem 100 erdélyi településen teljesítettek szolgálatot, például idősek otthonában tartottak kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, virágot ültettek, iskolákat és óvodákat dekoráltak. A legtöbb segítő Szabolcs-Szatmár Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakozott az eseményhez. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak.
3: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk, esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kitűnő kedreget mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, magyar vonalra kanyarodunk rá, érkezik Judo Lilfra kettőse, és a nagy sikerű Lej, itt a kedvenc rádiótokban.

0: látom, hogy láncon vagy.
1: Pénzközlekedés.
2: Kitűnő kedreggelt és szuper napot minden vészesnek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Tart még az útszűkület a 19. kerületben Kispesten, a Bethlen Gábor utcában, amely közelesik a Simonyi Zsigmond utcához, illetőleg a Szabó Ervin utcához. Illetőleg lezárásra kell készülni a 9. kerületben Ferencvárosban, a Tali Kálmán utcában. Ezek az infók jól jönnek a haladáskor. Jön Juice WRLD, érkezik tőlük a Lucid Dreams. Itt a 96 Ibiza FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 964 99 99. I don't know.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Docseket finoman szóval megrakta a hype vonatot, ugyanis csak az Egyesült Államokban eddig négyszeres platinát ért el, de ez folyamatosan növekszik. A braziloknál gyémántot, Kanadában 7-szeres platinát, és Ausztráliában is 5-szeres platinát, ami angol nyelvterület. A jelölések száma is igen hosszadalmas, de mondjuk egy párat kiemelve. Az MTV Video Music Awards legjobb videó, ez jelölés maradt, illetőleg az MTV Video Music Awards nyár dala, ez is jelölés maradt, mindemellett egyébként rengeteg jelölés behúzott sikeresen. Érkezik a szuperdal, Doja Cat, Paint the Town Red. Már is mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Megvan az új legfőbb ügyészjelölt. Véleményezhetjük az új katát, gond van a műegyetemi évkönyvvel. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megvan az államfő új jelöltje. Fejes Péter, volt Vas megyei főügyész helyettest javasolta a legfőbb ügyésznek. A szakember jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és tavaly ment nyugdíjba. Baka András közölte, Fejes Pétert életútja, vezetői tapasztalata és erkölcsi tartása alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan, kizárólag a törvénynek alárendelt működését. Szerdáig bárki elmondhatja véleményét az új katáról. A kisadózó egyéni vállalkozók tételes adóját a tervek szerint ismét szélesebb körben választhatják. Katások például számlázhatnak cégeknek is. Az éves bevételi határ 22 millió forintra emelkedik. A főállásúak havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra nő, míg a mellékállásúak 50 ezret fizetnek majd. A tervezett változtatásokról korábban társadalmi egyeztetés kezdődött. Orbán Viktor szerint most nem adóemelésekre, hanem adócsökkentésekre lenne szükség. A Fidesz elnöke a Hír TV-ben azt mondta, a kata 100%-os emelése 500 000 embert érint, és ez a baloldali gazdaságpolitika azt mutatja, hogy a kormány azokat bünteti, akik dolgoznak. Visszavonta a Műegyetem az idei nemzetközi végzős évkönyvét. Kiderült, hogy azt egy olyan volt hallgató emlékének ajánlották, akiről a Hamász katonai szárnya is megemlékező videót tett közzé. A férfi pár éve a BME-n kezdte meg állami ösztöndíjjal tanulmányait, majd visszatért Gázába, csatlakozott a palesztin terrorszervezethez, majd a fegyveres harcokban meghalt. Az egyetem nem tudott a fiatalember szélsőséges világnézetű csoporthoz való kötődéséről, a kiadvány miatt azonban belső vizsgálatot rendelt el. Az intézmény szerint eljárási hiányosságok merülhettek fel a tartalom jóváhagyáskor. Elkezdődött az Óbudai K-híd felújítása. Az első szakaszban júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják. 2027. szeptembere és decemberek között pedig az északi oldali járda rekonstrukcióját és a szerkezet korrózió védelmét végzik el. Verős időnk van, a csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon eredhet el az eső. Hajnalban főleg a Dunától keletre lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, maximum északkeleten szemerkélhet, akár 20 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

online is elértek minket, hogyha Budapesten kívül éltek, vagy pedig a szabadságotokat töltitek, bsfm.hu. Megint egy jó, finom hazaérkezik. BSB Nagybogi közöse, Always Be Mine. Itt a 96 BSFM-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kellemes napot és dinamikus reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Továbbra is fennáll még a lezárás az 5. kerületben, a Kozma Ferenc utcában, illetőleg tart még a lezárás a 8. kerületben, az Öt-Pacsirta utcában. Ezek az infók hasznosak a közlekedéskor. Menjünk tovább, jön Ryan Castro, Capo Gangsta 3-asa és a La Villa itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burna Boy, City Boys, itt a 96.4 Biz FM-en. Volumot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, nordart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia, egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
6: Bemutatják a jövő évi büdzsét. Új sószóró kocsik a közútnál. Máshogy járnak a balatoni kompok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
7: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
6: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk. Esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 24. július 5-én droppolt és 33 guriga feletti megtekintése jön Dash, Young Fly, Azaria 3-asa és a

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: Érkezik Gangsta Zoli és a Kártel egyik legikonikusabb és legismertebb dala, a 99-es áttörő sikert hozó Eldorado című harmadik stúdióalbumról, amely némi párhuzamot állít a 90-es évek világa és a vadkelet között, nem alaptalanul. Jön a Jó, a Rossz és a Kártel, itt a 96 Ibiza FM-en. Na, check!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Kattanj ránk 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a Sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Előrelépés a magyar oktatás ügyben Ukrajnában. Gond van a Temus játékkal. Több ezer fiatal segített önkéntesként. A mikrofonnál Gál Ildikó. Fordulat Kárpátalján. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken zajló oktatásról szóló törvényt. Ezzel a kárpátaljai magyar kisebbség jogai is erősödhetnek Ukrajnában. Ez volt a feltétele annak, hogy hazánk ne blokkolja a szomszédos ország uniós csatlakozási folyamatát. Az új szabályozás szélesebb lehetőséget biztosít a magyar nyelv használatára az oktatásban és az iskolai kommunikációban, külön jogi védelmet nyújt a nemzetiségi iskoláknak, és garanciákat teremt az anyanyelvi tanulmányok folytatására. Súlyos látáskárosodást okozhat egy Temun árult játékmarkoló. A terméket ezért visszahívják. A fogyasztóvédők szerint az árucikk alján található kéklet sugárzása és intenzitása jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, olyannyira, hogyha egy gyerek belenéz a kibocsátott fénybe, maradandó retinasérülést szenvedhet. A hatóság ezért azt kéri, hogy aki vásárolt a játékból, ne használja. 72 óra kompromisszumok nélkül a katolikus, református és evangélikus egyház akciójában több mint 7000 fiatal önkénteskedett. Október 8-a és 11-e között országszerte és csaknem 100 erdélyi településen teljesítettek szolgálatot, például idősek otthonában tartottak kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, virágot ültettek, iskolákat és óvodákat dekoráltak. A legtöbb segítő Szabolcs-Szatmár Bereg, Békés és Somogy megyéből csatlakozott az eseményhez. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak.
3: Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon eredhet el az eső. Hajnalban főleg a Dunától keletre lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű. Maximum északkeleten szemerkélhet. Akár 20 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A kritikusok és a rajongók is a modern dance műfaj egyik legmeghatározóbb női előadójaként tartják számon a következő előadó hölgyet. A nemzetközi áttörés az volt, hogy második helyig menetelt jamaikai előadó hölgyként az albuma. Jön Shenseea, Boss Up.

0: 10 közlekedés.
1: Kirobbanóan szép kedreggelt és balesetmentes haladást egész napra. Ápi vagyok, érkeztem az infókkal. Forgalmi rendváltozásra kell készülni a Reiter-Ferenc utca, Mór utca csomópontban, úgyhogy ha erre haladtok, ez az info mindenképpen jól jön, valamint forgalomkorlátozás nehezíti a haladást a 13. kerületben, a Cserhalom utcában, illetőleg ennek környékén. Ilyen Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow triója és a Dembo, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igaz slágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
5: Halló? Én, Letúj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
4: Aurabay.hu.
6: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beats FM. Hírek.
7: Új legfőbb ügyész jelöltje van az államfőnek. Még véleményezhető az új kata, visszavonták a műegyetemi évkönyvet. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megvan az államfő új jelöltje. Fejes Péter, volt Vas megyei főügyész helyettest javasolta a legfőbb ügyésznek. A szakember jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és tavaly ment nyugdíjba. Baka András közölte, Fejes Pétert életútja, vezetői tapasztalata és erkölcsi tartása alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan, kizárólag a törvénynek alárendelt működését. Szerdáig bárki elmondhatja véleményét az új katáról. A kisadózó egyéni vállalkozók tételes adóját a tervek szerint is

0: ismét szélesebb körben választhatják. Katások például számlázhatnak cégeknek is. Az éves bevételi határ 22 millió forintra emelkedik. A főállásúak havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra nő, míg a mellékállásúak 50 ezret fizetnek majd. A tervezett változtatásokról korábban társadalmi egyeztetés kezdődött. Orbán Viktor szerint most nem adóemelésekre, hanem adócsökkentésekre lenne szükség. A Fidesz elnöke a Hír TV-ben azt mondta, a kata 100%-os emelése 500 000 embert érint, és ez a baloldali gazdaságpolitika azt mutatja, hogy a kormány azokat bünteti, akik dolgoznak. Visszavonta a Műegyetem az idei nemzetközi végzős évkönyvét. Kiderült, hogy azt egy olyan volt hallgató emlékének ajánlották, akiről a Hamász katonai szárnya is megemlékező videót tett közzé. A férfi pár éve a BME-n kezdte meg állami ösztöndíjjal tanulmányait, majd visszatért Gázába, csatlakozott a palesztin terrorszervezethez, majd a fegyveres harcokban meghalt. Az egyetem nem tudott a fiatalember szélsőséges világnézetű csoporthoz való kötődéséről, a kiadvány miatt azonban belső vizsgálatot rendelt el. Az intézmény szerint eljárási hiányosságok merülhettek fel a tartalom jóváhagyáskor. Elkezdődött az Óbudai K-híd felújítása. Az első szakaszban júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják. 2027. szeptembere és decemberek között pedig az északi oldali járda rekonstrukcióját és a szerkezet korrózió védelmét végzik el. Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van, a csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk, esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Magyar vonal, bekapcsoljuk kettesbe a sebváltót, érkezik a dzsungel egyik királya, Bagheera, Betonfi tollából, itt a 96-i Bass FM-en.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes napot, a mikrofonnál RP. Érkezik egy 2024 júliusi dal, eredetileg a Backpack című EP-n kapott napvilágot, egy pörgős magabiztos hip hop track, amely a luxusról, a bulizásról, a drága autókról szól, és Gróf Balázs a saját két kezével rajzolta meg a videóklipet, emiatt egy egyedi vizuált kapott itthon, és ez is hozzájárult többek között a népszerűségéhez. Egyébként kijött már az SUV 2, amely még nagyobb sikereket tudhat magáénak. Érkezik az első verzió Dash Young Fly 2-se, és ez a szuper hazai dal.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik egy 99 júliusi dal, Full Clip, a Decade of Gangstar lemezének címadó dala, amely szinte viharként söpört végig a hip hop rajongó körében. Egy hatalmas cool dallá nőtte ki magát. Én már ezzel a szuper szerzeménnyel búcsúzom holnap reggel attól, Tali. Nektek szuper napot, a mikrofonnál Árpi volt. Ja, és Nagy Pacsi.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Elénk tárul a jövő évi büdzsé, új sószórókocsik állnak forgalomba, változik a kompok menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A Daruval, Huekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
6: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
5: Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk. Derűs időnk van. A csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk, esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Refébe PRMB, itt van BSV és Nagybogi közöse, akik általában romantikában, szerelemben és azokból adódó csalódásokban utaznak. Itt egy kapcsolat, amit lehet, hogy már nem is érdemes megragasztani, viszont lehet, hogy átéltétek már. Always be mine a Bass FM-en.

0: FM 96.4 Beast FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Kikabó.
1: 96.4 Bass FM, Revi Pepe R&B, egy kicsit előrehozott Halloween-i vibe-bal érkezünk, mert hogy Metro Boomin 22-es albumán a hősök és a gonoszok kapják a főszerepet, én a szuperhírók.

Arról bennetek meg pízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

96.1 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B, az értes, már két olyan név, akik mellé nem kell külön reklámkampány. Ők, hogyha valamit bejelentenek, akkor a rajongók mozdulnak, a jegyek elfogynak. Itt nálunk

0: napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
1: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
2: Halló? Én? Letúj profilkép.
1: Az Óbudai szigeten?
2: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
1: AuraBay.hu.
3: Új Bézra Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Bézra Network. www.akényelmesmunkavédelmicipő.hu.
4: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bész FM, Repíve per MB, az biztos, hogy a mai kornak hatalmas nagy ellensége a tévinformáció, és csak azért, mert valakinek van wifi a telefonján, még nem kell akkor áttévedni, mint a Dead Wrong.

0: a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BSFM, Refiper PRMB. Maradjunk annyiban, hogy a pogány indulónak már nem a szülei intézik az időpontot, a fogorvos az inkább a nagy színpadokban mozog. Ez jön.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip-Hop R&B. Én kíváncsi vagyok, hogy milyen a napotok, úgyhogy dobjatok rá egy üzit Viberen. 0620-96-4-99-99, Faragujankának hívnak. A zenékről pedig csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. A következő délutáni óra a miénk. Dessel, Azival, Young Fly-jal, ez a Bakpak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.1 Bilsa FM, Rapipap R&B, Florida és T-Pain érkeznek 2007-ből, a videoklipben pedig T-Pain is feltűnik, és együtt elintézték, hogy egy egész generáció a klubban töltött időből csak a derék alatti koreográfiára emlékezzen. Ez a Low!

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, Travis Scott, ahogy ezt a számot kidobta, egyből mindenki megfajálta, de azt lehet, hogy még nem emésztettem meg én sem, hogy konkrétan a Pankráció előtti nyitó zene volt. Ez a Far My Far most a Bass-en.

96.4 Bass FM, Red Hip-Hop R&B, nem a sarkát, nem a tejszínhabot, nem a szélét, és nem a krémet szeretném belőle, hanem az egészet, úgy, mint ahogy Drake írta, itt a Sebeng.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, a bizalmatok legyen felénk 100%-os, hiszen rászolgálunk azokkal a magyar előadókkal, akiket nem érdemes kihagyni egyetlen egy napból sem. Így indulunk, majd Manuel, ez lesz a Need You.

0: zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
1: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: már régen felejtett.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

96.1 BSFM, Rap Hip-Hop R&B. Tájában azt is szeretem, hogy a dél-afrikai amapiano hangzást vitte világszintre, úgyhogy közben nem kellett hozzá amerikai akcentust felvennie. Pusztus

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Kevesen tudják, hogy 24K Goldennek a Golden a hétköznapi neve is. Érkezik ő Lil Tekkával, ez tőlük a Prada, itt a 96.4-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan király zenékről, mint Pogány indulótól a gyönyör. Hozom is, itt a BFM.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Érkezik hozzánk egészen Kanadából Drake, aki a sebenget adja elő.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

80 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok. Képzeljétek, hogy szombaton én lehetek majd Dash Arena koncertje előtt Szombathelyen a Warm Up DJ. Izgatottan várom és nagyon-nagyon izgulok is. Hallgassuk meg most tőle is Young Fly-tól az Ó Mamát, itt a 96.4-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Szentrösszinek a zenélés előtt egy munkahelye volt. 3 hétig dolgozott egy cipőboltban, majd amikor megkapta a fizetését, azonnal felmondott. Visszatért az utcai élethez, és 024 stúdiózott, ami abszolút be is jött neki. Pörög a Band for Band, Lil Baby-vel, a B.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan zenékről, mint Manueltől a Nosztalgia. Hangot fel! Itt a 96.4-en!

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Tom Richman és a Million Dollar Baby szólt az elmúlt pár percben.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Amikor Eminem 2024-ben kiadta a Houdini című sikerdalát, visszanyúlt a gyökereihez, a Houdini nem csak zeneileg mintázza meg a Without Me-t, de a videoklipje is tele van vizuális utalásokkal rá. Örögjön most a Without Me, itt a 96.4-en.

0: Pész közlekedés.
1: 96 Pész FM, Rap Hip Hop, R&B. Az első kerületben beállt a Mészáros utca, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Pörög Manueltől a Nídió, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Láttátok már a Rockstar című klipet Post Malone-tól? Szerintem abszolút brutális. A forgatás során ő maga végzett el egy csomó akciójelenetet, kardvívást, az utóbbi közben meg is sérült, elvágta a saját kezét, úgyhogy hosszasabb időre le kellett állítani az egészet, ameddig ellátták őt. Pörög az említett track 21 Savage-el,

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszukatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozok majd újdonságokat, old school, csípőtekerést, hazai zenéket. Az óraindító például VZ és Rézműves közöse, a Vári meg lesz. Itt a Beats-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen addig veletek itt az éterben. Ez pedig a visszavérem a Walmarttól, Bruno Torispaktól és Manueltől. Itt a Bissen.

0: Rövid közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül, nagyon sok üzenetet írtok. Például az 5. kerületben beállt a Károly körút, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek el. Érkezik Deská, Kevin és Young Fly. Ez a Rollin, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Now, brother, look at here.
4: Szólj a tesóknak. 96.4 BSFM. Rap. Hip-hop.
5: No. R&B. Yeah. A tesón kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, Mastard sok alapot csinált Kendrick Lamarnak, például a Not Like Us-t, vagy a TV Off-ot, illetve a most következő zenét is, a Peekaboo-t. Pörög is, itt a Biz-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, egy igazi finomság, ez a Let Me Blow Your Mind, Eve-től és Gwen Stefani-tól, úgyhogy hangot fel, mert ezzel megyünk tovább a 96.4 Biz FM-en.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben. De most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót, méghozzá Dash-el és a Winnie Pooh-val indít. Itt a Bizen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Belépőddel Ótis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Köszönet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk még hozzá Dash Winnie Pooh című slágere, utána meg nem értett, néha olykor Extreme Doja Cat-tel, tőle is szóljon Agora Hills című dala itt a Base FM-en.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Városligeti Fasorban. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dash-sel és Young Fly-jal, és tőlük is szóljon Ó Mamma című slágerük itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my room.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Vilájom és Tabu párosa után egy másik párossal megyünk tovább, most már magyar vizeken. Tídeni és Szakács Gergő dala jön, ez az Életem című slágerük. Nagy erőnk!

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Old School, New School, Rap, Hip-Hop, R&B 96.4.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Postmanon után pedig igazi klasszik vizekben merítkezünk meg, ugyanis jön a Naughty by Nature, tőlük is ikonikus daluk, a Hip Hop Hooray, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

0: we got all these temptations like the group from Motown. And I'm playing like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Bizz FM Rap Hip Hop.
2: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper magyar dallal. Érkezik az ifjú tehetség Manuel. Tőle is szóljon Need You című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bizz FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Új Baseline Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Baseline Network. www.akényelmesmunkavedelmicipo.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

90.4 Beats FM, Happy Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Manuel Nidiu című dala után pedig egy érdekes párossal megyünk tovább. Érkezik Sleepy Hello és Doci, ez pedig Insanity című daluk itt a Beats FM-en.

0: Rövid közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pogány indulóval. Tőle is szóljon Lelkem nyugodt című dala, ami Exozé van nálunk, hallható itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Talán a következő előadót, pláne első nagy slágerét sem kell nagyon bemutatni, azonban ha mégis jön Tídeni, ez pedig Megmondtam című dala itt a Bass FM-en.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biszki Csempész,

0: Oyeke, dama, oyeke, cello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Az Afrobeat sztárja után, Burn a Boy után és City Boys című dala után magyar vizekre elvezünk. Jön az ifjú tehetség Belano, tőle is szóljon Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B.

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Csajok, figyelem, fenékrázásra fel! Jön Karol G és Nicki Minaj, és Tusa című dalok itt a kedvenc rádiótokban.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

94 BSFM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ez alatt az idő alatt továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620 96 4 99-99-es telefonszámon. Egy nagy klasszikkal megyünk tovább, méghozzá Coolioval. Tőle is szóljon Too Hot című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a BSFM-en.

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: the end.
1: Woo! Yeah! Ennyi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BFM, Rappi Papár, NBA Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Vézsé és Rézmű Vesvármeg című slágere után pedig egy ifjú hölgyel megyünk tovább. Az apukája nagyon-nagyon híres rapper volt annak idején, ha még emlékeztek rá. Ő nem más, mint Benzino, ez pedig a kicsi lánya Coileré és Players című dala itt a kedvenc rádiótokban a BFM-en. Na gyerünk!

964 BSFM Rap Hip Hop R&B zárul már a Revolution munkatára Beton Hofi Dohányból című dalával. Ezzel búcsúzom más tére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban a 964 BSFM-en. Sziasztok, jó hét!

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. God knows. I am reincarnated.

96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne? Felemelne a szarból és szépen hazacipelne. És megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy megölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: eszmének.
1: Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Base FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. bassfm.hu.
1: Mike, yeah.

Rap, hip-hop, R&B 96.4 Bass FM.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.